milyen pasta volt. Belőd kell, bámult a szördó, jár a gyenyó, jár már le lábó, nem a tudtad-e, hogy gönöbb a jó, szkupa, ő a jó.